ilak tri mekange hat me tamari kivallag me uvam de ijogem magama igga tala oxogalu tani takpi namahule unga hik tunuta okale magnu luga kanu pivilgalo agama korornermot hivullag pamik nipimik tuhala okaluta unikkamik tuhak Tuhagominak tumi tuhagyan na agapta tam na Charlie Pride. Imertilugo tuhanek kabun. Charlie Pride gong itok panigunak.